gelegi, emet először, jömmen be is, jömmen be is. Yo. Ha meg a macó, gelegi, szóvé, lovdé, bánna, majdne, na, si, gúrn, gina. Ha meg a macó,